0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézen a növények, nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős vécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
1: Milliárdos fejlesztések jöhetnek Egerben, macska kiállítást rendeztek, az asszály a méhészeket is sújtja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több milliárd forintos fejlesztések készülnek Egerben a következő években, tudta meg a heol.hu. A TOP Plus program részeként utak, óvodák, közösségi terek, a piac és a strandfürdő is megújulhat. A tervek szerint átalakulhat az Ady Endre út környéke, felújíthatják a Csokonai és a Mindszenty utcát, valamint fejlesztések jöhetnek az Érsekkertben és a Szalaváros részben is. Több mint 1,2 milliárd forintból korszerűsíthetik az óvodákat, az egri strandfürdőben pedig új élménymedence és modern beléptető rendszer is épülhet. A piac tér teljes felújítását ugyancsak tervezik. A legtöbb beruházás egyelőre előkészítési szakaszban tart, az építkezések 2026 és 2027 között indulhatnak el. Nemzetközi macska kiállítást rendeztek a hétvégén Egerben, a Kemény Ferenc sportcsarnokban. A heol.hu beszámolója szerint a kétnapos eseményen 15 országból érkeztek tenyésztők és macskák. A látogatók 23 különböző fajtát láthattak, köztük szfinxet, devon rexet és szingapúri macskát is. A programon bírálatok és szépségversenyek is zajlottak, ahol megválasztották a nap és a hétvége legszebb cicáit. A rendezvényt a Cattus Invictus Egyesület szervezte. A kiállításon Heves vármegyei tenyésztők is bemutatkoztak. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van. Elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Kevesebb fűnyírás lesz a következő hetekben Eger közterületein, mert a város csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A városvezetés közölte a heol.hu-val, hogy az egriek többsége támogatta a változtatást. A magasabbra hagyott növényzet segíthet megőrizni a talaj nedvességét a száraz időszakban, emellett kedvezhet a beporzóknak és javíthatja a városi mikroklímát is. Emiatt több helyen a megszokottnál dúsabb, vadregényesebb növényzet jelenhet meg a parkokban és zöld területeken. A városvezetés szerint ez egy tudatos környezetvédelmi döntés. Új szolgáltatással bővült az Egri Bródi Sándor könyvtár, írja a heol.hu. A beiratkozott olvasók ezentúl zongorát is használhatnak a központi könyvtárban. A digitális hangszer a Bródi szalomban érhető el nyitvatartási időben. A szolgáltatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A könyvtár saját vezetékes fejhallgatót is biztosít a használathoz. Az intézmény szerint az új lehetőség a könyvtár közösségi szerepét is erősíti, és az olvasás mellett új kikapcsolódási formát kínál a látogatóknak. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: tervezett karbantartások miatt több Egri utcában és külterületen is szünetel majd az áramszolgáltatás csütörtökön. Az MVM-től a heol.hu megtudta, reggel 7:30 és délután 4 óra között többek között az Andrássy utcában a Bányakert környékén, a Homok utcában a Kiskőporos dűlőn és a Kőporos térségben is lehet áramszünet. A munkálatok zárt kerteket és külterületi ingatlanokat is érintenek. A szolgáltató szerint a karbantartások az áramellátás biztonságát szolgálják. A héten 60-ban Horton, Szilvásváradon, Kerecsenden, Verpeléten, Szarvaskőn, Makláron, Füzesabonyban és Újlőrincfalván is lesznek hasonló kimaradások. Egerbe érkezik a Felnézek Fesztivál, olvasható a heol.hu-n. A Dobótéren június 13-án közösségi és lelki programokkal, valamint koncertekkel várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a fesztivál a bátorításról, a feltöltődésről és a közösségépítésről szól. Fellép többek között Gáspár Laci, Olá Gergő, Azapit, valamint Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés is. A helyszínen beszélgetések, imasátor és lelki gondozás is lesz. Az esemény országos turné része, amely több mint 40 keresztény közösség összefogásával valósul meg. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a Gazdasági Versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szállásai, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Megérkezett Egerbe is az Enni adok elnevezésű kezdeményezés, ami a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló emberek támogatását tűzte ki célul. A Reformáló nevű önkéntesekből álló szervezet a belvárosban, a Széchenyi utca egyik kapuján helyezte el a legújabb ételdobozt, hívta fel a figyelmet a Vármegyei Napilap. A program lényege, hogy a helyi lakosok és felajánlók tartós élelmiszerrel vagy friss élelemmel tölthetik meg a tárolót, amit a rászorulók ingyen elvehetnek. A szervezők abban bíznak, hogy a helyiek sajátjuknak érzik majd a dobozt, és folyamatosan gondoskodnak a feltöltéséről. A projektet egy elhivatott helyi önkéntes csapat kezdi el működtetni, akik a karbantartásért és a rendért felelnek. Az ételdoboz ötlete már évek óta sikeresen működik az ország több pontján, és mostantól az egri periférián élő családok számára is közvetlen segítséget nyújt. A kezdeményezés nem csak az adományozásról szól, hanem a közösségi összefogás erejét is hirdeti a vármegye székhelyen. Rászoruló gyerekek számára indult gyereknapi könyvgyűjtés Egerben, írja a heol.hu. A mai napig várják a jó állapotú gyermek és ifjúsági könyveket. A felajánlásokat a Bródi Sándor könyvtár központi épületében, a gyermekkönyvtárban, valamint a felnémeti és a felsővárosi fiók könyvtárban lehet leadni. Az időjárásról: két hullámban érkezik a csapadék, a délelőtt, illetve az esti óráktól is számíthatunk kiadós égi áldásra, kezdetben zivatal sem kizárt, napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, Egerben akár 19 fokot is mérhetünk. Az északira forduló szelet erős lökések is kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, május 12-én, kedden, a pongrácok vannak ma soron, ők a névnaposok, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Scissor Sisters, a Super Stereo és a KLF az első hármas egység, aztán jövök vissza majd a mai nappal kapcsolatos további infókkal. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk a régi.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 12-e van, az év 132. napja. Kedd, a pongrácok névnapja. Ma van az ápolók világnapja, az ápolók nemzetközi napja, amelyet Florence Nightingale 1820-as születésnapja tiszteletére tartanak. A brit ápolónő az ápolóképzés kiemelkedő halakja volt. A következő percekben pedig Sompol folytatja, aki most vasárnap este a Budapest Parkban koncertezik. Jön a Get Busy a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Shake.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Markáns hidegfront jön záporokkal, zivatarokkal, és visszaesik a hőmérséklet is. Részletek a hírek végén. Fél hét mindjárt. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Nem sokára zenélünk tovább Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ritkábban nyírják a füvet Egerben, zongorázni is lehet a Bródy Sándor könyvtárban. Túlzásba viszik a kozmetikumokat a tizenévesek. A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják. Már is mondom a részleteket. Kevesebb fűnyírás lesz a következő hetekben Eger közterületein, mert a város csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A városvezetés közölte a heol.hu-val, hogy az egriek többsége támogatta a változtatást. A magasabbra hagyott növényzet segíthet megőrizni a talaj nedvességét a száraz időszakban, emellett kedvezhet a beporzóknak és javíthatja a városi mikroklímát is. Emiatt több helyen a megszokottnál dúsabb, vadregényesebb növényzet jelenhet meg a parkokban és zöld területeken. A városvezetés szerint ez egy tudatos környezetvédelmi döntés. Új szolgáltatással bővült az Egri Bródy Sándor könyvtár, írja a heol.hu. A beiratkozott olvasók ezentúl zongorát is használhatnak a központi könyvtárban. A digitális hangszer a Bródy szalomban érhető el nyitvatartási időben. A szolgáltatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A könyvtár saját vezetékes fejhallgatót is biztosít a használathoz. Az intézmény szerint az új lehetőség a könyvtár közösségi szerepét is erősít, és az olvasás mellett új kikapcsolódási formát kínál a látogatóknak. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Az időjárásról: két hullámban érkezik a csapadék, a délelőtt, illetve az esti óráktól is számíthatunk kiadós égi áldásra, kezdetben zivatal sem kizárt. Napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Egerben akár 19 fokot is mérhetünk. Az északira forduló szelet erős lökések is kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket! Üzenjen! Üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 12-én kedden, hidegfront érkezik sokfelé, esővel, záporral, főleg keleten, zivatarokkal. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az időjárás. 12 és 22 fok között alakul a maximum, délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mojo Dala, a Chilina Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebb hírek, május 12. kedd. A következő órában pedig olyan előadókkal találkozhatunk, mint például Olay Ibolya.
2: Nekem az élet édes méreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: Vagy a Daxos.
3: Barbra Streisand.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több helyen is áramszünet lesz, közösségi fesztivál érkezik Egerbe, utazáskor is fontos a tudatosság. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tervezett karbantartások miatt több egri utcában és külterületen is szünetel majd az áramszolgáltatás csütörtökön. Az MVM-től a heol.hu megtudta, reggel 7:30 és délután 4 óra között többek között az Andrássy utcában a Bányakert környékén, a Homok utcában a Kiskőporos dűlőn és a Kőporos térségben is lehet áramszünet. A munkálatok zárt kerteket és külterületi ingatlanokat is érintenek. A szolgáltató szerint a karbantartások az áramellátás biztonságát szolgálják. A héten 60-ban Horton, Szilvásváradon, Kerecsenden, Verpeléten, Szarvaskőn, Makláron, Füzesabonyban és Újlőrincfalván is lesznek hasonló kimaradások. Egerbe érkezik a Felnézek Fesztivál, olvasható a heol.hu-n. A Dobótéren június 13-án közösségi és lelki programokkal, valamint koncertekkel várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a fesztivál a bátorításról, a feltöltődésről és a közösségépítésről szól. Fellép többek között Gáspár Laci, Olá Gergő, Azapit, valamint Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés is. A helyszínen beszélgetések, imasátor és lelki gondozás is lesz. Az esemény országos turné része. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshelyek, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Az időjárásról: két hullámban érkezik a csapadék, a délelőtt, illetve az esti óráktól is számíthatunk kiadós égi áldásra, kezdetben zivatar sem kizárt. Napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Egerben akár 19 fokot is mérhetünk. Az északira forduló szelet erős lökések is kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok május 12-én, kedden, a Pongrácok névnapján, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok, Rihanna és a Pondori Play indítja az órát. Jön a Wakefield még, és Will Smith is többek között. És jöhet a közlekedési információ, ha már is van. Hívható SMS, Viber számunk egyben 0620 55 55 155.
0: Best

Blast FM a legjobb zenéjék. Két legendás színésznő, egyikőjük a zenei világban is maradandót alkotott. 1907-ben ezen a napon született Katharine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, a folytatásban pedig a kétszeres Oscar, négyszeres Primetime Emmy és tízszeres Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer által inspirált dal, melynek a címe az imént emlegetett színésznő neve Barbra Streisand, a besten a Daxos-szal megy tovább a kedreggel. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Bár a hangulatunknak nem annyira tesz jót, a földeknek nagyon nagy szüksége volt már az esőre. Ma is folytatódik a záporos, zivataros idő, sőt egy erős hidegfront érkezik lehűléssel. 12 és 22 fok között alakul a maximum, a legmelegebb délkeleten lesz. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán folytatjuk az Allianz Etnikkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több helyen is áramszünet lesz, közösségi fesztivál érkezik Egerbe, utazáskor is fontos a tudatosság. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tervezett karbantartások miatt több Egri utcában és külterületen is szünetel majd az áramszolgáltatás csütörtökön. Az MVM-től a heol.hu megtudta, reggel 7:30 és délután 4 óra között többek között az Andrássy utcában a Bányakert környékén, a Homok utcában a Kiskőporos dűlőn és a Kőporos térségben is lehet áramszünet. A

0: Állatok zárt kerteket és külterületi ingatlanokat is érintenek. A szolgáltató szerint a karbantartások az áramellátás biztonságát szolgálják. A héten 60-ban Horton, Szilvásváradon, Kerecsenden, Verpeléten, Szarvaskőn, Makláron, Füzesabonyban és Újlőrincfalván is lesznek hasonló kimaradások. Egerbe érkezik a Felnézek Fesztivál, olvasható a heol.hu-n. A Dobótéren június 13-án közösségi és lelki programokkal, valamint koncertekkel várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a fesztivál a bátorításról, a feltöltődésről és a közösségépítésről szól. Fellép többek között Gáspár Laci, Olá Gergő, Azapit, valamint Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés is. A helyszínen beszélgetések, imasátor és lelki gondozás is lesz. Az esemény országos turné része. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
1: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szállásai, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: Az időjárásról: két hullámban érkezik a csapadék, a délelőtt, illetve az esti óráktól is számíthatunk kiadós égi áldásra. Kezdetben zivatal sem kizárt. Napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Egerben akár 19 fokot is mérhetünk. Az északira forduló szelet erős lökések is kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12. kedd. Erős hidegfront érkezik, eső, zápor két hullámban, mégpedig reggel, kora délelőtt, illetve a késő délutáni esti órákban várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap is. 13 és 18 fok között alakul a maximum, de délkeleten ennél melegebb is lehet. A folytatásban pedig a Spice Girls-el idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Jön a See You Be There a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sajnos nem telik el úgy nap, hogy ne történne baleset az M0-áson. Most is ez a helyzet az M1-es felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklóstól 5-6 kilométeres dugó alakult ki a baleset miatt. Mindjárt 9 óra a friss hírek után folytatjuk a 90-es és 2000-es években például a Molokóval. Vagy Gáspár Lacival.
2: Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömön át.
1: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Milliárdos fejlesztések jöhetnek Egerben, macska kiállítást rendeztek, az asszály a méhészeket is sújtja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több milliárd forintos fejlesztések készülnek Egerben a következő években, tudta meg a heol.hu. A Top Plus program részeként utak, óvodák, közösségi terek, a piac és a strandfürdő is megújulhat. A tervek szerint átalakulhat az Ady Endre út környéke, felújíthatják a Csokonai és a Mindszenty utcát, valamint fejlesztések jöhetnek az Érsekkertben és a Szalaváros részben is. Több mint 1,2 milliárd forintból korszerűsíthetik az óvodákat, az egri strandfürdőben pedig új élménymedence és modern beléptető rendszer is épülhet. A piac tér teljes felújítását ugyancsak tervezik. A legtöbb beruházás egyelőre előkészítési szakaszban tart, az építkezések 2026 és 2027 között indulhatnak el. Nemzetközi macska kiállítást rendeztek a hétvégén Egerben, a Kemény Ferenc sportcsarnokban. A heol.hu beszámolója szerint a kétnapos eseményen 15 országból érkeztek tenyésztők és macskák. A látogatók 23 különböző fajtát láthattak, köztük szfinxet, Devon Rexet és szingapúri macskát is. A programon bírálatok és szépségversenyek is zajlottak, ahol megválasztották a nap és a hétvége legszebb cicáit. A rendezvényt a Cattus Invictus Egyesület szervezte. A kiállításon heves vármegyei tenyésztők is bemutatkoztak. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvázokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: Az időjárásról: két hullámban érkezik a csapadék, a délelőtt, illetve az esti óráktól is számíthatunk kiadós égi áldásra. Kezdetben zivatar sem kizárt, napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Egerben akár 19 fokot is mérhetünk. Az északira forduló szelet erős lökések is kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Az óra tele olyan nevekkel, hogy csak úgy kapkodom a fejem. Az idén újból nálunk koncertező Duran Duran is itt lesz, a Cardigans Tom Jones-szal, a Las Vegas-i Sphere gömb alakú arénát hihetetlen látványvilággal és hangzással megtöltő No Doubt is hallható. Jön az MNS, a Salsoul Nuggettel, a Flip the Script és a YouTube, mi az órát pedig Bob Marley és MC Light, és a Jammin indítja. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, 5 perc elmúlt 9. Jó reggel, jó utat, jó munkát. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a film a legjobb zenék, aggódnak a rajongók a No Doubt gitárosa Tom Dumont miatt, aki közösségi oldalán tett megrázó vallomást, néhány éve Parkinson-korral diagnosztizálták. Most még képes gitározni, májustól több alkalommal is fellépnek a Las Vegas-i Sphere-ben, a szórakoztatás jövőjének számító arénában. Már pár rajongói videó látható a YouTube-on, hát így videón keresztül is szédítő a látvány szó szerint. Egyébként az izommerevséget és koordinációs problémákat is okozó kor különösen aggasztó lehet egy gitáros számára. Dumont azonban egyelőre még szerencsére tudja uralni a kézmozgását. Ők jönnek a Just a Girl-lel, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Jazz FM a legjobb zenék. Két baleset M0 Sziget-Szent Miklós térségében, az M1-es felé három autó és egy kis teherautó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km. M7 Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak a 46-os kilométernél, szintén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Jó utat, még több az iméntihez hasonló funky himnusz ma este mixben is meghallgatható, 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya mixel.

Best FM a legjobb zenék. Jön a Duran Duran, nem csak itt és most az étterben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, hanem 14 év után Budapestre is visszatérnek méghozzá. Június 28-án este 8 órakor adnak koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. Most Reach Up for the Sunrise című dalukkal megy tovább a kedreggel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek közül pedig nézzünk gyorsan kettőt, amely biztosan szólni fog 10 után. Well Hello, Rakpart.
2: Hányszor elmet bír még el a rakpart? Most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: És Desert Rose, Sting és Chad Mami duettje. Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvenceink nélkül. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a közlekedési info van, ide jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ritkábban nyírják a füvet Egerben, zongorázni is lehet a Bródy Sándor könyvtárban. Túlzásba viszik a kozmetikumokat a tizenévesek. A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják. Már is mondom a részleteket. Kevesebb fűnyírás lesz a következő hetekben Eger közterületein, mert a város csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez. A városvezetés közölte a heol.hu-val, hogy az egriek többsége támogatta a változtatást. A magasabbra hagyott növényzet segíthet megőrizni a talaj nedvességét a száraz időszakban, emellett kedvezhet a beporzóknak és javíthatja a városi mikroklímát is. Emiatt több helyen a megszokottnál dúsabb, vadregényesebb növényzet jelenhet meg a parkokban és zöld területeken. A városvezetés szerint ez egy tudatos környezetvédelmi döntés. Új szolgáltatással bővült az Egri Bródy Sándor könyvtár, írja a heol.hu. A beiratkozott olvasók ezentúl zongorát is használhatnak a központi könyvtárban. A digitális hangszer a Bródy szalomban érhető el nyitvatartási időben. A szolgáltatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A könyvtár saját vezetékes fejhallgatót is biztosít a használathoz. Az intézmény szerint az új lehetőség a könyvtár közösségi szerepét is erősít, és az olvasás mellett új kikapcsolódási formát kínál a látogatóknak. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Az időjárásról: két hullámban érkezik a csapadék, a délelőtt, illetve az esti óráktól is számíthatunk kiadós égi áldásra, kezdetben zivatal sem kizárt. Napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Egerben akár 19 fokot is mérhetünk. Az északira forduló szelet erős lökések is kísérhetik. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Always on Time, mindig időben címmel az első Zsárultól és Asántitól. Például rálipni a fékre, hogyha ez nem jön össze, akkor van baj. Ez történt az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak, kisebb torlódásra tessék készülni. Jó utat, 5 perccel múlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenéjék irány 1993, amikor is az Astri formáció sikeresen ötvözte a jazzt, a funkit és a rappet. Ennek tanúbizonysága a most következő 4,5 perc. Jön már is a Cantaloupe Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Tart a helyszínelés az M0-áson egy korábbi baleset helyszínén. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós térségében három autó és egy kis teherautó ütközött. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 9 kilométert. M30-as Nyíklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható, ott is nagy a torlódás, és baleset történt a Tinje-Pilis Csaba összekötő úton, a 3-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A friss hírek után a délelőtt utolsó órájában visszaülünk a nosztalgia vonatra a Bestiákkal. És a Charles and Eddie duóval is. Telefon, SMS, Viber. Ha a dugó baleset van valahol, várom a közlekedési információt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása délután eskütétel, választási plakátok, itt a határidő. Vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Németh Vilmos most szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér 18-24 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Már is belekezdünk a délelőtt utolsó órájába. Van a Számorózival, készül az Animal Cannibals, jön Jesse J, a Halott Pénz, a Rascal Flatts és az ATV is. Ha pedig dugó baleset van valahol, a közlekedési információt is várom. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Maxem Levente vagyok.
3: Best

0: Blast FM, a legjobb zenék. A Verdák című Pixar animációs film betét dalával megyünk tovább az amerikai Rascal Flatts dalával, Life is a Highway. Egyébként a Cars nem csak a gyerekek kedvence, hanem a Pixar egyik legapróbb részletekig kidolgozott filmje is. Aki legközelebb megnézi, figyelje meg a felhőket. A Pixar grafikusai még az eget is autósították, a felhők gyakran keréknyomokra vagy gumiabroncs mintákra hasonlítanak.
1: Best

0: Jazz FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Még korábban az M30-ason Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-as felé a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM, a legjobb zenék. James Morrison jön, és a You Give Me Something, én is adok valamit, egy-két jó tanács, esernyő, és egy melegebb pulcsi is el kell ma már. Itt a Hidegfront, záporzivatal is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap visszaáll a rend a Best délutánban, ma viszont még Hori kollégám indítja Westlife dalát a hírek után Majoros Rita helyett. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek, nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Spenót, saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
1: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak a mai napon, ugyanis holnap majd mindenki visszakapja Majoros Ritát, de ezt a keddi napot együtt töltjük és együtt pörgetjük le a munkaidőt, karöltve a legjobb zenékkel. Bekészítettem már ebbe az órába a Love Message-t, a Love Message-el és a Westlife dalával indulunk, ez az Uptown Girl!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi, és a Várni rád az elmúlt 2,5 percben. Szép napot kívánok mindenkinek, május 12-e van, méghozzá pongrácok ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig Frenkie de Jongot, holland válogatott labdarúgót, és Rami Maleket köszönhetem, aki Freddie Mercuryt alakította a Bohemian Rhapsody filmben, és muszáj vagyok megemlíteni még valakit, ugyanis az én édesanyám is ma ünnepel, szóval Isten értesse az ünnepelteket és az édesanyámat. A legjobb zenék pedig jönnek, hogy feldobják a munkaidőt nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek. A Top azzal folytatjuk a nosztalgiázást, szól a New Millennium. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Maker rázta fel az ebéd időnket a Money Monday-jal, és azoknak, akik éppen az utakat rólják, van egy közlekedési információm a 12-es főútról, amit Attilától kaptam, a 16-os kilométernél Nagymaros és Zebegény között megállítják a forgalmat ilyen 10-20 percekre, mert valamit vizsgálnak. Nagyon szépen köszönöm, Ati, az információt, és hogyha bárkinek lenne még, akkor dobja az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. Egy kicsi szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Shania Twain is itt lesz majd velem. A Man I Feel Like a Woman-et már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a munkaidő töltését a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Will Smith, a Men in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron. Még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszterjelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
1: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő. A péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédszünet végéhez értünk, de jó hír mindenkinek. Itt vannak a legjobb zenék, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és a hangulatot fel fogja rázni majd például Will Smith, a Man in Black-et hozom tőle, de itt lesz velem Robbie Williams is, na meg a Fate lesz, ugyanis a One Step Too Far-ral indul az óra. Rádiózzunk együtt ezen a csodás kett délutánon.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ilyen az élet. Hát ez a mondás akár az én helyzetemre is lehetne igaz, ugyanis amikor jöttem befele dolgozni, akkor bizony-bizony még el kellett a pulóver és a kabát magamon, most pedig kinézek az ablakon, és olyan gyönyörű napsütés van, hogy miért nem lehetett ez így, amikor én pont a szabadba voltam. Tegnap, mikor elköszöntem, akkor pont ugyanez volt a helyzet, hogy addigra megint elromlott az idő, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy kijár nekünk a napsütésből, én már azt akarom élvezni, mint ahogy Will Smith-ék is teszik Miami-ba, bár most nem azzal a dallal jön, hanem a Man in Black-kel ide a Best-re.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt BBD és az I Need Your Lovin. Folytatom hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és itt lesz velem az az előadó csapat, akiről utoljára akkor hallhattunk, mikor 2021-ben egy dokumentumfilm jelent meg róluk, de most 2026-ban fölrobbantják Észak-Amerikát, hogyha lehet így mondani, mert bizony-bizony a TLC-vel és az MVOG-gal közös turnéra indul a Salt and Pepa, és most hozzánk, majd rövidesen hozzák a Suppot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy rövid szünet, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig szólnak a legjobb zenék a munka mellé. Bekészítettem például a Jamiroquait, a Kéntet Híd terérkezik majd a csapat.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 000-en már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járásbíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyja, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylat a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdő Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délután kellős közepén bizony hozzá vagyunk még láncolva a munkához, de nem kell izgulni, itt vannak a legjobb zenék. Azért, hogy jól teljen a munkaidő, és apropó láncolás, hozzázárás, Akon dala már biztos, hogy szólni fog, a Locked Up-pal érkezik majd, az óra elsője pedig Melanie C.A., az I'm Turn to You-t indítom, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jön egy olyan előadó, akinek szerintem ez a dal betonozta be a karrierjét. 2004-ben ugyanis a stúdióból frissen kiadva hatalmasat ment, mert saját érzelmeit énekelte meg a kissé orhangú, bár sejmes Akon, akinek ez lett a védjegye, hogy így énekeljen. A Locked Up-pal érkezik most ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Óriási robbant ez a dal régen is, és most is szépen felrázta a kis munkaidőnket, hogyha lehet így mondani, és az ütemből, meg a ritmusból nem veszünk vissza, maradunk továbbra is, és zúzunk hamarosan a rövid szünet után, majd például Usherrel, ugyanis a Yeah-t már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után jönnek a 2000-es évek, ugyanis most onnan szemeztem ki egy igazi, ikonikus csapatot, a Black Eyed Peas-t, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Don't Punk With My Heart-tal megyünk tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Több helyen is áramszünet lesz, közösségi fesztivál érkezik Egerbe, utazáskor is fontos a tudatosság. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tervezett karbantartások miatt több Egri utcában és külterületen is szünetel majd az áramszolgáltatás csütörtökön. Az MVM-től a heol.hu megtudta, reggel 7:30 és délután 4 óra között többek között az Andrássy utcában a Bányakert környékén, a Homok utcában a Kiskőporos dűlőn és a Kőporos térségben is lehet áramszünet. A munkálatok zárt kerteket és külterületi ingatlanokat is érintenek. A szolgáltató szerint a karbantartások az áramellátás biztonságát szolgálják. A héten 60-ban Horton, Szilvásváradon, Kerecsenden, Verpeléten, Szarvaskőn, Makláron, Füzesabonyban és Újlőrincfalván is lesznek hasonló kimaradások. Egerbe érkezik a Felnézek Fesztivál, olvasható a heol.hu-n. A dobótéren június 13-án közösségi és lelki programokkal, valamint koncertekkel várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a fesztivál a bátorításról, a feltöltődésről és a közösségépítésről szól. Fellép többek között Gáspár Laci, Olá Gergő, Azapit, valamint Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés is. A helyszínen beszélgetések, imasátor és lelki gondozás is lesz. Az esemény országos turné része. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Az időjárásról. Egy hideg front alakítja az időjárásunkat, így folyamatosan jöhettek záporok, zivatarok, főként az esti éjszakai órákban számíthatunk csapadékra, és helyenként élénk északnyugati szélre. A záporok környezetében a szél akár viharossá is fokozódhat. Egerben az esti órákban 11, míg hajnalban 5 fokig hűl le majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Autómentős Ferikétől tudjuk, hogy elég nagy a baj a megcsein és a Leánykán, ugyanis olajfoltok vannak, amelyekre próbálnak homokot szórni, tehát ott kisebb-nagyobb fennakadások vannak, nagyon csúszik óvatosan. Jön a Groove Jet.
1: 100,7 Best

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Fáznak a lábujjaim, nem úgy, mint az elmúlt pár napban, azért voltak már itt 20 fok fölötti hőmérsékletek is, jelenleg 15 fok van itt Tegerben. Borult idő, ha minden igaz, akkor lehet, hogy úgy előbukkan még a délután folyamán a napocska, de nem igazán ez lesz a jellemző, csapadékkal is számolnunk kell, de az majd valamikor az esti órákban. Jelen pillanatban is van csapadék az országban, sőt, van nagyon-nagyon nagy szél is az országban. Nem itt nálunk, a másik oldalon, északnyugaton. Hogyha abba az irányba mennek, az autópályán vigyázzanak. Bár én azt mondom, az M1-es autópályán mindig szél van. Tehát ott állandóan rángatja az autót a szél. Az egy ilyen környék. Tehát jelen pillanatban is. Azokon a területeken, ahol esik az eső, így van ez több helyen is. Valahogy mi kimaradtunk ebből így. Eger egészen leszegedik, tehát így ebben a széles sávban. Az ország nagyon-nagyon keleti végében, és az ország nyugati felében is van csapadék. Képzeljék el, hogy van olyan, ahol 6-7 fok van most, jelen pillanatban. Ó, az a fele annak, mint ami nálunk van. Ennyi lesz talán a leghűvösebb majd holnap reggel, tehát visszahűl a hőmérséket, és jön majd a csapadék. Holnap már nem kell számolnunk azzal, hogy jönnek a csúnya felhők, mert ha minden igaz, gyönyörű szép napsütésben lesz részünk, és a szerdai nap lesz az egyedüli, amikor elmondhatjuk, hogy nem kell félnünk attól, hogy esik majd az eső. Ezek a legfrissebb előre. Mondtam, hogy szél nálunk is előfordulhat az esti órákban? Remélem, hogy mondtam, mert ott vannak már az erkélyen kirakva a növények. Tegnap ez a jégeső, hát hogy nézett ki, láttam fotókat, egy-két helyen szétverte ezeket a kis posgásokat, a kis virágokat. Az erkélyekről ugyanígy megmozdíthatja az esti órákban a szél azt, amit vihet. Úgyhogy nagyon pakoljanak el az udvarokról, a kertekből és az erkélyről is, mert ez majd valamikor késő este lehet, hogy éppen már alszanak, de ettől függetlenül széllel is számolnunk kell még a mai napon. Vannak vészjelzések, itt nálunk Heves vármegyében nincs, viszont hogyha valaki horgászni szeretne, a Tiszatónál elsőfokú, a Velencei tónál ugyancsak másodfokú figyelmeztetés van a Balatonnál is, mind a három medencében. Ott van egy keleti medence, egy középső medence és egy nyugati medence. Ott is fúj a szél rendesen. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, de addig is íme a Brand New Heavies, akik előszeretettel látogatnak Magyarországra. Több jazz napon is szerepeltek már. Itt van a You Are the Universe, a Besten.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Ma van Pongrácz nap, biztos hallották már, vagy olvasták több helyen, a fagyos szentek egyike. Pongrácz naphoz tartozik népi babona is. Az eső nem jó ilyenkor sajnos a gabonára, ezt mondja a hiedelem. Talán mert úgy tartották, hogy az ilyenkor hulló csapadék már kedvezhet a kalászosok gomba betegségeinek. Minden esetre hideg van, mint ahogy a fagyos szentekről szokták ezt mondani. Pongrácz, Szervácz, Bonifác, ezek a napok következnek most. Hogy miről, kikről híres a mai nap, ez is jön nálunk most itt a következő pár percben, mert nem csak a Pongrácz napot kell megemlítenünk, a népi hagyományt, hanem az ápolók nemzetközi napját is. Minden szépet és jót kívánunk azoknak, akik nap mint nap tesznek azért, hogy nekünk jó legyen. Nem csak a kórházban, hanem kórházon kívül is, lehet az ápolók nemzetközi napja. A mai ma ünnepelnek még Achilles, Adon, Adonis, Attillész, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Kora, Korália, Koral, Násfa, Nerella, Nerina, Pongor és Viktor nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Na de nézzünk egy picit részletesebben bele itt a dolgokba. A Pongrácz például egy görög-latin eredetű név, a Pankratész névből jön, aminek a jelentése erő, hatalom. Nagyon jó szívűek, adakozók a pongrácok. Gyakran ki is használják őket sajnos ezért. Életküldetésük a másokon történő segítés. Egy picit néha labilisnak mondják őket, legalábbis a számmisztika mondja ezt a Pongrácz név elemzése után. A kutyusok közül a Lassie és az Odi nevűek, a cicák közül a Bonnie és a Gumi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül a Pankrátor és az Irma nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok. Mi jellemző azokra a bikákra, akik május 12-én születtek? Az erényei közé tartozik, hogy nagyon racionális, rendszeres, mókás emberek, a hibáik, hogy túl sokat kritizálnak másokat, és nagyon félénkek tudnak lenni, azért ez a kettő így együtt elég furcsán hangzott. Egészségi állapotuknál különböző gyomor problémák, amelyek előfordulhatnak, hivatás munka résznél pedig az áll, hogy hát a szórakoztatás az mindenek felett, mert hogy komikusnak, kabaré művésznek kiválóak lehetnek ilyen színpadi produkciókkal, és ügyvivőnek, ez is itt áll a nagykönyvben, aminek a címe Mit üzen a születésnapod, és akkor nézzük a születésnaposokat, hogy kikről tudok én itt Egerben és a környéken, kik azok, akiket önök is ismerhetnek. Szakács Henriettát, Picúrt, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Remélem, hogy jól telik a mai nap, és nem foglalkoztok azzal, hogy esik az eső, vagy éppen mi történik, hanem tényleg olyan ez a születésnap, mint ahogy elképzelted. Ma van Vince pap Kálmánnak is a születésnapja, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. A Katvédnél volt már valami buli? Így Kálmánnal kapcsolatban? Jó, oké, csak egy kérdés volt. Ma van Fürné Vajda Andrea tanítónéninek is a születésnapja. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, sok puszi neki. Kovács Csé Tamás is. Május 12-én látta meg a napvilágot, úgyhogy neki is jó egészséget kívánunk. Molnár Péter is a mai nap szülötte. Neki is nagyon jó egészséget. Úgy látom, hogy a katasztrófa védelemnél azért a buli az már duplán kellett volna, hogy legyen. Kohári Péter és május 12-ei, Isten éltesse. Ma van Lehóczki Diannának is a születésnapja. Minden szépet és jót, és ma ünnepel Árvai Ferenc atya is születésnapot a Caritasnál. Valaki így meghúzgálta már Ferenc atyának a kis füleit, mert hogy születésnapos. Ja, és el ne felejtkezzünk Szakál Csabáról, mert ő is itt van még nekem a listában. Ha bárkit kihagytam volna, 06-20-355-65-55-ös. Jön Eve és a Gangsta Lovin itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik most pénteken, május 15-én, délelőtt 9 órától egészen délután 1 óráig kék lámpás nap itt Egerben, az Eszterházi téren. Aki csak teheti, látogasson ki, ismerje meg azokat, akik értünk dolgoznak minden nap. Lesz szolgálati kutyás bemutató, támogató kommandó bemutató drónnal, tömeges baleseti mentés, bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk, beülhetünk járművekbe, mentőautóba, tűzoltóautóba, rendőrautóba, rendőrmotorra is felpattanhatunk, és ott lesz kint a rabszállító, amelyet ugyancsak megnézhetünk testközelből. Ez a kék lámpás nap most pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren 9 órától egészen délután 1 óráig. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Milliárdos fejlesztések jöhetnek Egerben, macska kiállítást rendeztek, az asszája méhészeket is sújtja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több milliárd forintos fejlesztések készülnek Egerben a következő években, tudta meg a heol.hu. A TOP Plus program részeként utak, óvodák, közösségi terek, a piac és a strandfürdő is megújulhat. A tervek szerint átalakulhat az Ady Endre út környéke, felújíthatják a Csokonai és a Mindszenty utcát, valamint fejlesztések jöhetnek az Érsekkertben és a Szalaváros részben is. Több mint 1,2 milliárd forintból korszerűsíthetik az óvodákat, az egri strandfürdőben pedig új élménymedence és modern beléptető rendszer is épülhet. A piac tér teljes felújítását ugyancsak tervezik. A legtöbb beruházás egyelőre előkészítési szakaszban tart, az építkezések 2026 és 2027 között indulhatnak el. Nemzetközi macska kiállítást rendeztek a hétvégén Egerben, a Kemény Ferenc sportcsarnokban. A heol.hu beszámolója szerint a kétnapos eseményen 15 országból érkeztek tenyésztők és macskák. A látogatók 23 különböző fajtát láthattak, köztük szfinxet, Devon Rexet és szingapúri macskát is. A programon bírálatok és szépségversenyek is zajlottak, ahol megválasztották a nap és a hétvége legszebb cicáit. A rendezvényt a Cattus Invictus Egyesület szervezte. A kiállításon Heves vármegyei tenyésztők is bemutatkoztak. Komoly gondokat okoz az asszája méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés méz lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
2: Az időjárásról. Egy hideg front alakítja az időjárásunkat, így folyamatosan jöhettek záporok, zivatarok, főként az esti éjszakai órákban számíthatunk csapadékra, és helyenként élénk északnyugati szélre. A záporok környezetében a szél akár viharossá is fokozódhat. Egerben az esti órákban 11, míg hajnalban 5 fokig hőle majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek, és balesetmenteset, 3 perccel vagyunk 4 óra után, én pedig Roli Csek Judit vagyok, az eső egy picit visszahűtötte a levegőt, 14 fok van itt Egerben, ötözködjenek rétegesen, kezdünk, jön Justin Timberlake, és a Can't Stop the Feeling, itt a Best-en.
0: 100,7 Best-e.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Rengetegen vannak Eger útjain, amikor csapadékossá válik az idő, akkor abszolút látni ilyenkor 4 óra után, hogy még az is kocsival van, akinek egyébként nincs, de szerez valahonnan. Igaz, hogy nagyon sok útfelbontás nehezíti a közlekedést, arról nem is beszélve, hogy csúsznak az utak, és hát a legjobban most a Megcsein és a Leánykán csúszik, vagyis remélem, hogy már nem csúszik, mert odaszórták a homokot, volt egy autó, amiből olajfoltok lettek az úton, és ezt próbálták valahogy ott kármentesíteni. Na, erről is megkérdezzük majd autómentős Ferikét, hogy mi újság van azon a környéken. Addig is zenéljünk, irány 1995, itt van a Lábus és a Be My Lover a Bestán.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: 4 perccel vagyunk 3:45 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A vonalban itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza a legfrissebb információkat Eger útjairól, a környék útjairól. Ferikém, Isten hozott.
1: Szia Dudi, sziasztok! Hol is kezdjem? Kicsit távolabbra tekintsük vissza mondjuk a tegnapi napra. Okoztunk egy kis fennakadást Domonkoson. Ott egy áruszállító furgon egy villanyoszlopot kitessékelt a helyéről, elgáncsolt, és ezért kellett ott úgymond teljes útzárat alkalmazni. Az oszlop csere ideje alatt, illetve a teherautó árakból való kiemelése ideje alatt. Itt nagyon szépen megköszönöm a lakosság türelmét is, meg biztatását is, hogy a rossz idő ellenére biztattak minket, hogy csináljuk nyugodtan, ha kell bármi, akár még semmit is, mi inni is hoztak kézzel, de annyira kedvesek voltak ott az ott lakók. Utólag is köszönöm nekik ezt az egészet. Balesetről még a mai napon nem tudok beszámolni, viszont volt egy kis fennakadás a Megcsei úton fölfele, úgy mondom neked, hogy a Szarvastértől a Lányka út irányába. Ott egy járműből valamilyen folyadék kifolyt, ilyen olajos dolog, és az egri városgondozás munkatársai, illetve az önkormányzat munkatársai próbálták ott kármentesíteni, mint homokkal, mint pedig olajfeltartó anyaggal szórni. Ez egy-két embernek nem nagyon tetszett, hangot is adtak ennek. Most hagyj védjen már meg őt, nem fog sok embernek ezt tetszeni, de hogyha ezek az úriemberek nincsenek kint, és nem kezdik el szórni, kármentesíteni ezt az egészet, akkor a túloldat valószínű, hogy korcsolya pálya lett volna, és azóta is ott dolgoznánk, és szednénk össze az összetört autókat. Szóval én megértem mindenkit, hogy sietünk, meg időpontra kell menni, meg minden bajunk is van ilyenkor, de ők ilyenkor azért dolgoznak, hogy ne legyen baleset. Megkérek mindenkit arra, hogy ezt tartsuk meg tiszteletbe, és türelmesek legyünk, hogy dolgozzanak ők is, hogy végezzék el a munkájukat, hogy biztonságban mi is hazaérjünk, és ilyenkor a legfontosabb az ő biztonságukra is ügyelni, nem pedig ott dudálni, hogy mi a kolbászolt az út közepén. Most így próbáltam így kisípolni a gondolatomat.
0: De jó volt.
1: Nagyjából ennyi, ami eddig történt a mai nap.
0: Itt, amikor ilyen olaj kerül az útra, mint a Megcsein és a Leánykán, akkor annyit lehet tudni, hogy arra tartott ez az autó, tehát ott voltak a nyomok. Ha ez az autós elvállalja, vagy bevállalja, akkor neki ilyenkor a kötelezője fizet azért, hogy valaki kármentesítette az utat? Vagy hogy történik ez? Tehát valaki elhagyja a szemetet a teherautójáról. Volt már ilyen 4-sávoson, és látom, hogy repül a szemét, akkor állítsam meg, hogy figyelj, mert ott a szemeted, elhagytad a szemetet. Tehát ezt mind nekik kell megoldani. Vagy hogy van ez? Milyennek a jogi útja?
1: Hát az alap esetben, hogyha te tudod bizonyítani azt, hogy már pedig ez az ő autója okozott ilyen kárt, akkor kártérítéssel lehet az ő biztosítója felé érvelni, kár enyhítést be lehet nyújtani ő felé, vagy ha annyira becsületes a jármű vezetője, akkor ő magától ezt elismeri, aláírja az ilyenkor a szükséges dokumentumokat, és akkor erre megvan az a procedúra, hogy hogyan kell benyújtani kármentesítés után az összeget. Itt majd a kármentesítő anyag, mint az emberek munkaideje, egyéb ilyen dolgokat be lehet nyújtani. Ebben az esetben, hogyha valami lerepül a előttünk lévő autóról, és netalántán ezért szoktam mindenkinek mondani, hogy tartsunk nyugodtan az autóba egy ilyen fedélzeti kamerát, mert azon biztosan látszik, hogy az arról esett le, illetve az előttünk lévő járműnek a rendszám is látszik rajta. Ha netalántán megállítjuk, és nem akarja úgymond elvinni a balhét, akkor semmi gond, be lehet fáradni vele a hatóságokhoz, megmutatni nekik a videót, hogy ez történt, ilyen kár keletkezett ebbe az autóba emiatt, kérem szépen, akkor indítsák el a megfelelő eljárást ebben az ügyben, és a biztosító pedig ki fogja fizetni azt a kárt, amit okozott ezáltal. Mindig az a lényeg, hogy tudjuk bizonyítani, nem pedig rám, nem az, hogy Jóskától, meg Pistától hallottam, hogy Marika nénének a szomszédjának a kiskutyája mit csinált, hanem ezt bizonyítani kell, hogy ez így történt.
0: Tehát nem elég, hogyha azt mondom, hogy Turi Feri ott dobálja az autókat a 4-sávoson maga mögött, hanem erről kell, hogy legyen fotóm is.
1: Nem, az autókat nem szokta dobálni, hanem a repülőket szokta csak dobálni.
0: Jaj,
1: mert amúgy tudtad, hogy miért, és sosem értettem meg azt, hogy miért próbálják eltérteni a repülőgépet, meg minden itt a földön, amikor a levegőben néz meg, mint egy gyufásdob az akkorába bekerül. Minek akarjuk akkor a földre eltérteni?
0: Igazad van. A logika. Ferigém, nagyon szépen köszönjük, holnap beszélünk délután, mindenkinek balesetmentes közlekedést.
1: Kellemes napot és balesetmentes, sziasztok!
0: 0620-355-5555-ös, hogyha szeretnének kérdést feltenni, vagy van információjuk az utakról. Dalokkal megyünk tovább itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.
4: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik most pénteken, május 15-én, délelőtt 9 órától egészen délután 1 óráig kék lámpás nap itt Egerben, az Eszterházi téren. Aki csak teheti, látogasson ki, ismerje meg azokat, akik értünk dolgoznak minden nap. Lesz szolgálati kutyás bemutató, támogató kommandó bemutató, drónnal, tömeges baleseti mentés, bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk, beülhetünk járművekbe, mentőautóba, tűzoltóautóba, rendőrautóba, rendőrmotorra is felpattanhatunk, és ott lesz kint a rabszállító, amelyet ugyancsak megnézhetünk testközelből. Ez a kék lámpás nap most pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren 9 órától egészen délután 1 óráig. Ez volt a programajánló. Jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ritkábban nyírják a füvet Egerben, zongorázni is lehet a Bródy Sándor könyvtárban. Túlzásba viszik a kozmetikumokat a tizenévesek. A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják. Már is mondom a részleteket. Kevesebb fűnyírás lesz a következő hetekben Eger közterületein, mert a város csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez. A városvezetés közölte a heol.hu-val, hogy az egriek többsége támogatta a változtatást. A magasabbra hagyott növényzet segíthet megőrizni a talaj nedvességét a száraz időszakban, emellett kedvezhet a beporzóknak és javíthatja a városi mikroklímát is. Emiatt több helyen a megszokottnál dúsabb, vadregényesebb növényzet jelenhet meg a parkokban és zöld területeken. A városvezetés szerint ez egy tudatos környezetvédelmi döntés. Új szolgáltatással bővült az Egri Bródy Sándor könyvtár, írja a heol.hu. A beiratkozott olvasók ezentúl zongorát is használhatnak a központi könyvtárban. A digitális hangszer a Bródy szalomban érhető el nyitvatartási időben. A szolgáltatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A könyvtár saját vezetékes fejhallgatót is biztosít a használathoz. Az intézmény szerint az új lehetőség a könyvtár közösségi szerepét is erősíti, és az olvasás mellett új kikapcsolódási formát kínál a látogatóknak. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: Az időjárásról. Egy hideg front alakítja az időjárásunkat, így folyamatosan jöhettek záporok, zivatarok, főként az esti éjszakai órákban számíthatunk csapadékra, és helyenként élénk északnyugati szélre. A záporok környezetében a szél akár viharossá is fokozódhat. Egerben az esti órákban 11, míg hajnalban 5 fokig hűl le majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Lehet, hogy még mindig találkozhatnak ilyen homokkal leszórt területekkel a Megcsein és a Leánykán. Ez azért van, mert olajfoltokat próbáltak eltüntetni vele. Csak óvatosan mindenkinek. Jön a Lady Maralád itt a Besten.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Soul sisters, let me hear you.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.

17 óra 24 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Pétertől tudjuk, hogy Kerecsenden az emelkedőnél van egy trafipax, 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, küldjék el nekünk, én pedig mondom azonnal mindenkinek. Jön Ruzsa Magdi és a Most Fehér című dal, most pedig íme Sting itt a Besten.

0: 5 perccel vagyunk 3/4 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Véradási időpontok jönnek helyszínekkel együtt, itt Heves vármegyében ezen a héten, a holnapi napon szerdán, Egerben, 9 órától egészen 11:30-ig lehet vért adni a civil közösségek házában, a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt, ugyancsak szerda, délután 2 órától 5 óráig parádon, a polgármesteri hivatal épületében, és ugyanezen időpontban, tehát 2-től 5 óráig Szücsiben, a művelődési ház épületében. Csütörtökön Hevesen, a művelődési központban 10 órától egészen délután 5 óráig, és pénteken ugyanígy Hevesen a művelődési központban csak 11 órától este 6 óráig van erre lehetőség. Aki véradásra megy, ne felejtse otthon a személyigazolványát, tajkártyáját és a lakcímkártyáját. Jön a Fats & Small itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a funky dalok. Az első óra White Boy-é, a másik pedig Hangyájé, tehát 6 és 8 óra között Night Shift. Én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csaknem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
3: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
4: És egy picit arrébb van még a dalban, amikor majd azt mondják, hogy funky, funky, pedig hát ez az eszenciája a mai napnak, vagy hát legalábbis a mai nap előttünk álló 120 percének, a Night Shift elejének. 6-tól 8-ig funky, hiszen kedv van, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től keddi rezidensünk DJ Hangya, ha nem ez játszok mögött.
0: Életünk legjobb zenéi

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon tündérek vagytok, tényleg csak egyszer kellett megemlítenem, belehúztatok, és megint az összes mixemen, ami ott van a Mixcloud profilomon, már van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy rajtam a sor, mindjárt dobom fel az újabb 5 mixet. Az eddigi 150 meg elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon.

érdemes feliratkozni, de ugyanúgy jöhetnek a lájkok a Facebook és Insta profilunkra is, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz, Best FM Night Shift, úgyhogy jöhetnek oda is a hüvelykújak, mert hogy minden velünk kapcsolatos információt elsőként ott osztunk majd meg vele.

0: remixek minden este.
1: És amíg az utolsó track ebben az órában kipörög, ez lesz a Basta Move, addig mi gyorsan helyet cserélünk hangyával, és a következő 60 percben már ő áll a lemezjátszók mögött. Funky, még egy órán keresztül itt a Besten, szóval senki sehova, pár perc, és innen folytatjuk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség. Filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csak nem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hetek óta most te már tartozom egy vallomással, vagy nem is tudom, egy felismeréssel inkább, hogy...
4: Kezdek félni.
3: Nem. Még mindig a barikád innes oldalán vagyok. Hogy... Hát most nem tudom eldönteni, hogy szerdán az Effinél, vagy nálad kedden vannak a kevésbé felismerhető verziók ismert dalokból.
4: Hát ez attól függ, hogy milyen hangulatom van.
3: Hát azért te szeretsz így mindig így a fincsükbe meg az extrákba belenyúlni.
4: Igen. Ez a mix is olyan lesz.
3: Most ezt akartam kérdezni, így készültél erre 60 percre is? Jó van, akkor de persze ettől függetlenül azért a funkin belül maradunk, pontosabban marad hangja. Hiszen mostantól már ő áll a lemezjátszók mögött még egy órán keresztül. Itt a Best

0: DJ hangja. De tényleg ezt így szoktuk elő, tudod, hogy a zene a San Francisco utcán. Figyelj, nem is beszéltünk arra, hogy lesz közben egy Seal koncert. Az téged nem? Már most nem mozgat.
1: Figyelj, én megmondom őszintén, voltam a 2000-es évek elején egy Seal koncerten.
0: A Szapé? Vagy a...
1: Nem, a arénában, és...
0: Az akusztikuson.
1: Az akusztikus volt? Nem tudom, és ott ülni kellett.
0: Az,
1: és igen, és én nem szeretek ülni. Mármint hogy könnyű zenei koncerten nem. De egyébként jó fej volt, mert a koncert, nem tudom, első harmadában így mondta, hogy álljon akkor most föl mindenki.
0: Azt tudom, ott voltam, az konkrétan nem az első harmada volt, az ott, hogy bejött, rögtön a, killerre nyitott, és már a killerre mondta, hogy hopp, tessék fölhányni.
1: Ja igen, mondasz valamit, és akkor nem is értettem, hogy mondom, hogy minek kellett a szék? Talán az előzenekarhoz, és akkor valami egyszemélyes gitáros csávó volt az előzenekar.
0: Nem tudom, de figyelj, érdekes, mert most a tavalyi Simply Red is olyan volt, hogy volt, ahol ültetett volt, például ami a Brightoni koncert ott ülő, vagy a cékek voltak a küzdőtéren is, nyilván ott se ült senki.
1: Hát valamivel el kell egymást gyapálni.
0: Bécsben meg full álló volt az, szóval, hogy ilyen teljesen számomra érthetetlen. De... Gondold ezt, tehát figyelj, jó lesz.
1: Hát figyelj, 40 fölött, nem árt, ha van ott szék alattad, nem?
0: És te meg már lassan mindjárt 50 fölött is.

0: FM-en.
1: Na, akkor az élő 20 sampled és Wikipedia egy személyben.
2: Ja, nem,
1: ez nekem Delaszó, ugye? Roller Skating Jam. De nem gondolom, ez az eredeti.
2: Nem, az szerintem úgy nagyjából 15 samplingből áll össze. De egyébként, hogyha fölmész valamelyik nagy streaming oldalra, ugye lehet ilyeneket mondani?
1: Hogy nagy streaming oldal? Persze.
2: Azt mondhatom. Na, és ott ezeket a verziókat nem kapod meg, vagyis nem találod meg, hanem valamilyen, nem tudom milyen átdolgozásban hallhatod a Delaszó felvételeket, tehát hogy nem az eredeti Delaszót hallod, mert hogy
1: ott is volt, nem? Valami
2: jogi probléma.
1: Igen. Talán igen, az volt, hogy ott is évekig nem voltak tisztázva a hangminták, és akkor ők ugye nem engedték föl, ugye. Majd nem a teljes Delaszó katalógus ugye lemaradt.
2: De mi elhozzuk a kedves hallgatóknak.
1: Így. Egy gép, ami hasonló volt, ugyanez volt piciben a Spillerrel, meg a Groovejettel. Hogy ott is az volt, hogy megkérték a jogokat simán Groovejetre, és amikor aztán mondták, hogy vagy fölrakták rá a Sophia Lis Bechtor vokát, és akkor jött megint a jogtulajdonos, aki ki is volt az eredetije a Spillernek.
2: Melba Moore talán.
1: Igen. És mondta, hogy hát akkor kéne megint akkor jogdíj. És akkor mondták a Spillernek, hogy tehát, hogy meg kifizettünk egy csomó jogdíjat. És akkor mondták, hogy igen, arra. A Groovejetre. De így, hogy vokál és hogy Groovejet, if this ain't love, arra külön jogosítás kell, arra külön beszéljük
2: szóval
1: a pénzt.
2: Szóval csenges még, barát.
1: És nem csengettek, és hosszú éveken keresztül meg se, tehát ilyen újranyomásban sem jelenhetett meg a Sophia Lis Bechtoros verzió, mert hogy hát nem voltak a jogok tisztázva.
2: Hát ez egy ilyen.
1: Úgyhogy így. Úgyhogy aki viszont jogtiszta, nagyon különleges verziókat szeretne hallgatni, kedvenként

0: Bandjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor visszatérve még az előző körhöz, illetve a zenéhez nem passzoló téma felhozatala, ugye, ami egy kedvenc szokásom, hogy a Fugees
2: Radio-t. Ezt már tojásrántottáról beszélgetünk.
1: Azt majd a holnap, jövő kedre meghagyom. Szóval, hogy Fugees Radio Ornat, az egy enya hangminta, azt nem tudom, tudtad-e?
2: Enya.
1: Jó van, köszönöm szépen, mégiscsak kedv van, kár lett volna kihagyni. És hogy most nem lehet tudni, hogy hanyagságból, vagy úgy gondolták, hogy megúszszák, nem rakták fel az albumra, hogy ez egy enya. Tehát nem voltak tisztázva izék, és akkor az enyának volt a kezébe a döntés.
2: És hogy ebből lett a henyagság.
1: Majd otthon elmondom a családnak, akkor úgy látszik, hogy akkor ez téged annyira nem érdekel. Hangja, köszi, hogy itt voltál, szervusz, jövő kedden várjuk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választott a miniszterelnöki a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, víziátkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós, ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidel később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előttünk álló órában egyenesen Londonból érkezik majd a Rajinder Singh Rai, és szintén az Egyesült Királyságból jön majd Jyoti Prakash Mishra. Hogyha ezek a nevek így nem mondanak semmit, akkor mondom úgy, hogy mindenki értse. Jön Punjabi MC a Mundiantu Bakkével, és a White Town a Your Woman-del 8 és 9 között.
3: Ez a Night Shift a best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the Blastmasters blasting up the jungle.

0: 吗？哇
1: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Kelly Staton évekig volt egy bántalmazó kapcsolatban, ahol volt minden 20. emeletről kilógatás, fegyverrel fenyegetés. Aztán, amikor sikerült kilépni ebből a kapcsolatból, ezt feldolgozandó írta meg ezt a dalt. Ami most Kim Mazzaltól érkezik, jön a Young Hearts Run Free. Itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Petra, Linnea, Paula, Mark Lund nem fektetett túlságosan sok energiát a művésznő választásba. Megnézte a személyét, hogy pontosan melyik hónapban született. Hát így lett ő szeptember. Jön a Cry For You, The Best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem, arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Blacketek, a most érkező Heartless című kislemezén.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Franciák, olaszok, angolok, svédek, dánok, szépen körbeutazunk Európát a következő 60 percben. Erik Prydz hozza majd a pianót, itt lesz az Aqua, a Barbie Girl-lel, az Ace of Base, a Cruel Summer-rel, a DB Boulevard, a Point of View-val, és Bob Sinclair. A sor legelején ő érkezik, íme már is a Love Generation.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék tavaly egészen hivatalosan október 1-én ünnepelte 30. évfordulóját az NSYNC, és mivel hogy ezt nem nagyon maxolta ki a brigád, ezért mostanában ismételten felreppentek olyan pletykák, hogy ezt az évfordulót megünneplendő a teljes

Best FM, a legjobb zenék keresztbe kasú perelte egymást a zenekar és a játékgyártó. Volt itt rágalmazás, jogosulatlan védjegy használat, szexualizálás és a többi, és a többi. Végül aztán a bíróság az egészet komolytalannak nyilvánította, és nem lett per a dologból, de óriási reklám mind a két félnek, igen. Az Aqua érkezik a Barbie Girl-lel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Rest FM a legjobb zenék, és akkor svédek után még mindig maradunk a svédeknél, csak picikét a spektrum úgymond másik végéről válogatva. Az Ace of Base és a Crew Summer után Erik Pritz érkezik a piánóval itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Nagyjából a mai időjárás ismétlődik majd holnap. Leszámítva, hogy holnap már nem lesz szél, cserébe viszont kapunk meleg frontot. A felhő nagyjából ugyanannyi marad, és a ma elszórtan tapasztalható zápor zivatarból sem fogunk már holnap kapni semmit. 18 fokos nappali maximumra számítsunk szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a francia rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződést.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt egy enszinggal az előző 60 percben, úgyhogy nem tehetjük meg, hogy a nagy riválist kihagyjuk, hogy éppen ezért 10 és 11 óra között érkezik majd a Backstreet Boys a Get Down-nal, de rajtuk kívül érkezik még Will Smith, Janet Jackson, a Fugees, a Depeche Mode és Flo Rida is az előttünk álló 60 percben itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode, hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, itt a Best End.

Best FM a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-dal itt a Best

Vasztapra, a legjobb zenék 24 augusztusában, egészen pontosan augusztus 2-től 30-áig, addig gyakorlatilag elfoglalta Münchent, és külön egy számára épített szabadtéri stadionban heti két koncertet adott. Hát a Backstreet Boys idén ősszel lesz, picit túl fogja szárnyalni, 2 hét alatt nyomnak le 10 bulit Düsseldorfban. Ja, Backstreet Boys!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jamaica, Puerto Rico és Mexikó lesz úgymond felül reprezentálva a következő 60 percben. Köszönhetően az olyan előadóknak, mint például Sean Kingston, aki majd a Beautiful Girls-el érkezik, Carlos Santana, aki hozza a Dirty Dancing-et, vagy éppen Ainika Mosey a Here Comes the Hot Stepper-rel. Nina Sky-ék pedig indítják a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Van egy ember a Földön, akiről hivatalosan dokumentálva tudni lehet, hogy a most érkező dalt ki nem állhatja. Ez pedig nem más, mint Victoria Beckham, mert hogy a Spice Girls után leges-legelső szóló kislemezét ez a dal gátolta meg abban, hogy felérjen az angol kislemezlista élére. Hát az meg egy kisebb családi perpatvar volt, amikor a paparazzik lekapták, hogy David Beckham a kabriójában is ezt hallgatja csuma hangerőn. Jön Spiller és a Groove Jet.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékeztek, hogy tegnap este mit mondtam, hogy ha túl vagyunk a hétfőn, akkor utána már pikpak oda fogunk érni a hétvégéhez. És tessék, már a kedden is túl vagyunk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Csatlakozni fog hozzám DJ Effendi, hozza a soha sehol máshol nem hallott remixeit, és a sehol soha meg nem jelent bootlegjeit. Szóval pop és rádiós lágerek lesznek holnap is, mint minden szerda este. Jön Sharam, a Party All The Time-on, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.